0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tom jsem rozmýšlel, dok jsem šétal po sněhu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Úzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte li šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop, they said stop.
1: Stairs, they said stairs.
0: I was counting the drops of the sweat.